feszíteni kell csupán a pályát. Jobb esetben, mint két fél idő. Nem is olyan nagy dolog a foci, egyet nem tudok még flórikán, hogy kerül a háló.